She got it sticking in the cameraman. And we get it.

0: 103.9 Rock FM.
1: Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Zöld rendszámok tízezreit kellett cserélni, razziázik a rendőrség, kisgyermeknevelőket támogatnak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöld rendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 ezret. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormány ablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Állam Kincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

homies. Hey Joe, are you know who here?

híred nem nyugszik meg soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Hárman kapták az orvosi Nobel-díjat. Sikeres volt a madár megfigyelés. Kritikusan kevés a víz a Velencei tóban. A mikrofonnál Gál Ildikó. Az optogenetika úttörői vehetik át az orvosi élettani Nobel-díjat idén. Három tudós kapja az elismerést. Ez a tudományterület lényegében fénykapcsolót ad a kutatóknak az idegsejtekhez. A bizottság szerint Peter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Karl Deisseros amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják majd át Stockholmban. A Nobel hét további kategóriájának nyerteseit a következő napokban teszik közzé. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta Rádióknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondotmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
1: Seregélyekből, darvakból és nyári ludakból látták a legtöbbet idehaza az Európai Madár Megfigyelő Napokon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata október első hétvégéjén csaknem 629 000 példányt számolt össze, ezzel a harmadik helyet szerezve meg a nemzetközi mezőnyben. Hazánk két első helyezést is elért, nálunk volt a legtöbb helyszín, illetve résztvevő. A programba 28 ország megfigyelői kapcsolódtak be. 4 cm-re apadt a Velencei tó. Az Agárdi vízmérce ennyit mutatott, miközben a tó vízgyűjtőjére szeptemberben a sok évi átlag csupán harmada 17 mm csapadék hullott, és a következő napokban sem várható jelentős eső. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, a vízmérce értéke nem azonos a tó tényleges vízmélységével. A vízfelület jelenleg csak nem 13 km², miközben a horgászok szerint az elmúlt hetekben kisebb halpusztulások is előfordultak. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kívánatos kis keddet mindenkinek. Október 6-ánál járunk, az időjárás majd kitalálja, hogy mit is akar. Azt azért ne feledjük el, ugyebár, hogy az aradi vértanúk emléknapja a mai nemzeti gyásznap kicsiny hazánkban, és hát a magyarok által lakott területen. Ezen kívül pedig, hát ahogy a rockkrónikákat elnézem, ott is meg kell majd emlékeznünk olyanokról, akik már nincsenek közöttünk, de természetesen lesz itt mindenféle eseménydús kalandozás, hiszen van itt debütálás, felbomlás, botrány, első hely a listákon, némi letartóztatás, szóval szerintem nem fogunk unatkozni, pláne, hogy hozom a kedvenceket is. Nyitottunk egy kis Guns N' Roses-szal, jön majd a Nirvana, ez meg itt a Ram Jam. Utakon vigyázzunk, jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok Sávzárás Kőbányán, Bihari utcában, a Kőbányai út előtt. Útszűkület a 13. kerületben, még mindig a Pannonia utcában, de a Gogol utcában is. Korlátozások az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, és félpályás lezárás a második kerületben, a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca közelében. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 103.9 Rock FM.
1: Fél hét, jó reggelt a most érkezetteknek. A névnaposainkat még nem említettük. Hát kedves Renáták, a kezüket csókoljuk. Kedves Brunók, boldogot a mai napra. Na, hírek, információk, aztán pedig majd bújjuk a krónikákat. Hírek után pedig Iron Maiden.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Zöldrendszámok tízezreit kell lecserélni. Razziázik a rendőrség. Kisgyermeknevelőket támogatnak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöldrendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 ezret. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormány ablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Állam Kincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
3: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amihez harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
2: Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM. Szóval október 6-a. Hát például 1971-ben a Pink Floyd e napon adta ki a kritikusok által is nagyra tartott Atom Heart Mother albumát az Egyesült Államokban. Ezzel párhuzamosan egy nagyszabású észak-amerikai turnéra indultak, amelynek során a korai progresszív rock legkülönlegesebb vizuális és hanghatásait mutatták be. 73 Rolling Stones, a banda Goat's Head Soup című albuma rajta az ikonikus lírai Angie című dallal, e napon érte el az USA-ban, bocsánat, nem az Egyesült Királyság hivatalos album listájának első helyét. Egyébként, ha már az album sikereknél tartunk, a The Clash, Combat Rock 82-ben e napon hivatalosan is platina lemez minősítést kapott, és hát ahogy mondottam, két szomorú bejegyzés, az egyik 2020. október 6-a, Ed Van Halen 65 éves korában hunyt el e napon, a másik 2019. október 6-a, akkor pedig Ginger Baker, zseniális öntörvényű brit dobos, ugye a Cream alapító tagja, 80 évesen távozott e földi létből. Úgyhogy így, 103.9 Rock FM, vigyázzunk az utakon!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok Sávzárás Kőbányán, Bihari utcában, a Kőbányai út előtt. Útszűkület a 13. kerületben, még mindig a Pannonia utcában, de a Gogol utcában is. Korlátozások az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, és félpályás lezárás a második kerületben, a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca közelében. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát, és édes befejezésként körtés guavás

0: november 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
1: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfümkínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Pizza Mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Hárman kapták az orvosi Nobel-díjat. Sikeres volt a madár megfigyelés. Kritikusan kevés a víz a Velencei tóban. A mikrofonnál Gál Ildikó. Az optogenetika úttörői vehetik át az orvosi élettani Nobel-díjat idén. Három tudós kapja az elismerést. Ez a tudományterület lényegében fénykapcsolót ad a kutatóknak az idegsejtekhez. A bizottság szerint Péter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Karl Deisseros amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják majd át Stockholmban. A Nobel hét további kategóriájának nyerteseit a következő napokban teszik közzé. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta Rádióknak Vad Róbert rendőr alezredes.
8: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
7: Seregélyekből, darvakból és nyári ludakból látták a legtöbbet idehaza az Európai Madár Megfigyelő Napokon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata október első hétvégéjén csaknem 629 000 példányt számolt össze, ezzel a harmadik helyet szerezve meg a nemzetközi mezőnyben. Hazánk két első helyezést is elért, nálunk volt a legtöbb helyszín, illetve résztvevő. A programba 28 ország megfigyelői kapcsolódtak be. 4 cm-re apadt a Velencei tó. Az Agárdi vízmérce ennyit mutatott, miközben a tó vízgyűjtőjére szeptemberben a sok évi átlag csupán harmada 17 mm csapadék hullott, és a következő napokban sem várható jelentős eső. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, a vízmérce értéke nem azonos a tó tényleges vízmélységével. A vízfelület jelenleg csak nem 13 négyzetkilométer, miközben a horgászok szerint az elmúlt hetekben kisebb halpusztulások is előfordultak. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, és remélem, hogy mindenkinél jó az irány. Kedves Renáták, a kezüket csókoljuk, kedves Brunok, boldog névnapot. Nem sokára pedig egy igazi recycling történet, egy emblematikus sorozat, amely feltámasztott valamit, hála Istennek, vagy hát inkább fogalmazzunk úgy, hogy megismertette az utánunk jövőket azzal, ami jó. Na, de addig majd még zenélünk. Jön a Clash, az LGT, meg Chris Rea.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

1039 Rock FM, szóval kevés örvendetesebb fúzió van, mint az, hogy 2000-ben e napon debütált az amerikai CBS csatornán, figyelem, ez 26 éve volt. Ha valaki esetleg nem érezné, hogy öregszünk és repül az idő. Szóval 2000-ben debütált a CSI, vagyis ahogy nálunk futott CSI, a helyszínelők, és hogy miért érdekes ez? Hát persze, hogy azért, mert ennél örömteli fúziója a televíziózásnak és a rockzenének ritkán adatik, mert hogy The Who, Anthony E. Zuiker által alkotott franchise producerei, köztük egyébként Jerry Bruckheimer, tudatos döntést hoztak, amikor úgy határoztak, hogy a sorozatok mindegyikét a brit rock legenda egy-egy klasszikus slágerével indítják el. Ugye? Tehát CSI a helyszínelők. Who are you? CSI Miami helyszínelők. Won't get full again. CSI New Yorki helyszínelők. Babe O'Reilly. CSI Cyber helyszínelők. Ilyen is volt, ezt nem is ismertem. I Can See for Mice. És a Vegas-i is a Who Are You-t kapta meg. Egyébként ugye a legelső Las Vegas-i sorozatnál a Who Are You választás zseniális koncepcionális húzás volt, hiszen a helyszínelők feladata pontosan az, hogy kiderítsék, hogy hát te öcsém, na akkor ki vagy te. Aztán ugye a leghíresebb Sikoly, a Miami főcímében hallható Won't Get Full Again ikonikus billentyűs intrója, valamint ugye Roger Daltrey rock történeti nyers ordítása, tökéletesen passzolt a David Caruso által alakított Horáció napszemüveges teátrális egysorosaihoz, amiből hatalmas internetes mém cunami is született. Érdekes, hogy bár Pete Townsend kezdetben vonakodott attól, hogy a dalaikat reklámokhoz vagy tévéműsorokhoz adják, a CSI esetében nem habozott. A sorozatok elképesztő globális szindikációs sikere miatt a zenekar tagjai a mai napig, hát írgalmatlan lét zsebelnek be, és a dalok streamelési listákon is új életre keltek, és ami a lényeg, hogy fiatalok is megismerték őket. Úgyhogy így. Na, 103.9 Rock FM, most az a kérdés, hogy New York, Miami, vagy Las Vegas? Hő, melyik kezembe harapjak?

0: Rock FM.
1: Fél nyolc hírek, információk, aztán jövünk a mai születésnaposunkkal. Jó? Jó. Hírek után meg majd sweet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Támogatják a megváltozott munkaképességűeket. 16 év a kocsik átlag életkora. Romboló bombát találtak Vecsésen. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember kap segítséget. A kormány 82 milliárd forintot biztosít a foglalkoztatásukra. Országszerte több mint 1200 telephelyen, több mint 3500 akkreditált munkáltatónál teszi lehetővé a forrást. A programmal párhuzamosan felülvizsgálják a támogatási rendszert is, hogy az rugalmasabb legyen, nagyobb hangsúlyt helyezve a készségfejlesztésre, képzésre és átképzésre. Minden hatodik járművel gond van. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet és a kormányhivatalok szeptemberi ellenőrzésén vizsgált csaknem 700 személyautó 85%-a, a könnyű tehergépjárművek 88%, a 3,5 tonna feletti teherautók 88%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolható járművek közül nagyjából 80-at műszaki vizsgálatra, 50-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörös sem meghaladta a határértéket. A kocsik átlag életkora meghaladta 16 évet. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgálat, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására.
2: Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak az új kötetekre. Ennyien látogattak ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hung Expo-n tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta az érdeklődőket. Második világháborús német romboló bombára bukkantak Vecsés külterületén. A 250 kilós szerkezetet egy építkezésnél találták. Ugyanitt előkerült egy szintén német 50 kilogrammos bomba is. Az eszközöket óvatosan kiemelték, és a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol megsemmisítik azokat. Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, boldogot kedves október 6-aiak. Hát szerintem kevesebben ismerik az úriember, de mindenféleképpen említésre méltó, mert mégiscsak énekes, ritmusgitáros és frontember. Kevin Cronin, ugye? 1951. október 6-án született, és hát az amerikai Rio Speedwagon zenekarból ismerhetjük. Annak motorja, arca, a klasszikus aréna, rock és power balladák történetének egyik izgalmas figurája. Először 72-ben lett a csapat énekese, de kreatív nézeteltérések miatt a Riding Storm Out album felvételei közben viharosan távozott. A zenekar nélküle folytatta, ám 76-ban rájöttek, hogy mégis ő a tökéletes frontember. Visszahívták, és az igazi aranykorszak csak ezután kezdődött. Egyébként egy friss interjúban Kevin Cronin elmesélte, hogy a 70-es, 80-as évekbeli turnék során a zenekar tudtukon kívül olyan magángéppel repült, amelyet a háttérben egy illegális hálózat fegyver és kábítószer csempészetre is használt a turnéállomások között. Egyébként tinédzserként egy helyi hangszerboltban dolgozott Chicagóban, ahová a rádiós premier előtt megérkezett a The Beatles Please Please Me albumának egy korai promóciós másolata. Egyetlen délután alatt hallás után megtanulta az összes riffet a lemezről, mielőtt a dalokat egyáltalán játszani kezdték volna a rádió. És hát ugye Keep on Loving You, a rock történet egyik legmeghatározóbb balladája, bár a világ egy óriási romantikus szerelmi himnuszként ismeri, Kevin Cronin valójában szívfájdalomból és megcsalatás traumájából írta. Nem sokkal házasság kötése előtt tudta meg, hogy a menyasszony hűtlen volt hozzá. Ahelyett, hogy elhagyta volna a zenész, úgy döntött, hogy megbocsát, és a dalban tett ígéretet arra, hogy a fájdalom ellenére is kitart mellette. Egyébként a szám megszületése szintén kalandos volt. Cronin egy éjszaka közepére nappaliában ülve írta meg a dalt egy kis piros zongorán. Amikor másnap bevitte a csapat próbájára, a zenekar többi tagja teljesen elképett. Úgy néztek rá, mintha a Marsról jött volna. Közölték vala, hogy te figyelj, ez nem a mi zenénk. Tehát, hogy ki vagy te, Barry Manilow? Cronin viszont ragaszkodott a dalhoz, mire a zenekar szólógitárosa megfogta a Les Paul gitárját, rákötött egy torzított Marshall erősítőt, és elkezdett kőkemény rock akkordokat játszani a finom zongora futamok alá. Na, hát és ez a szándékolatlan zenei ütközés hozta létre azt a műfajt, amit ma egyébként ilyen power balladának emlegetnek. Úgyhogy így, kérem, kedves ma születettek, ezzel az érdekes, izgalmas úriemberrel, Kevin Croninnal lehet eldicsekedni, a Rio Speedwagon frontemberével. 103.9 Rock FM, na hát akkor éljen a szerelem, vagy a megcsalatás.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok Sávzárás Kőbányán, Bihari utcában, a Kőbányai út előtt. Útszűkület a 13. kerületben, még mindig a Pannonia utcában, de a Gogol utcában is. Korlátozások az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, és félpályás lezárás a második kerületben, a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca közelében. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban! Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszkával!

0: mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
1: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
2: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
3: Újra jókedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldás. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
7: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Cserélni kell a zöld rendszámokat. A mobil használatért büntethetnek. Ösztöndíjára kisgyermeknevelőknek jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöld rendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 000-et. A jelzést 2 éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormányablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
9: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
8: Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kényelmes keddet mindenkinek. Kedves Renáták, kezüket csókoljuk, kedves Brúnok, boldog névnapot. Nem sokára majd már egy kicsit a modern korról, hogy mit is művelt az Alice in Chains 1995-ben. Addig viszont még majd jön az Iron Maiden, ez pedig itt Csocsok.

103.9 Rock FM, szóval 1995-öt írunk, és hogy megakadályozzák daluk illegális kalóz másolatainak elterjedését a rádiós szivárgások után, az Alice in Chains közvetlen műholdas kapcsolaton keresztül sugározta a rádiállomásoknak, ami egyébként hát a kor egyik legkreatívabb krízis kezelése és egyben technológiai úttörése is volt. 95 őszén ugye az Alice in Chains gőzerővel készült a banda nevét viselő harmadik stúdió albumának megjelenésére. A visszatérést hatalmas feszültség övezte, a sajtó tele volt az énekesük állapotáról és a feloszlásról szóló pletykákkal, és hát felvezető slágerüknek szánták a Grindot. A hivatalos premier előtt azonban a dal egy korai félkész verziója kiszivárgott, és néhány amerikai rádióadó elkezdte illegálisan, nagyon rossz minőségben játszani a kalózmásolatot. A kiadó meg a zenekar radikális lépésre szánta el magát, ahelyett, hogy jogi úton próbálták volna utólag letiltani a dalokat, úgy döntöttek, hogy 95. október 6-án elébük vágnak. Hihetetlen logisztikai bravúrral kibéreltek egy közvetlen műholdas sávot, ezen a dedikált műholdas csatornán keresztül a dal végleges, digitálisan tiszta stúdió verzióját egyszerre sugározták ki az összes szerződött és engedélyezett észak-amerikai rádióállomásoknak. Azoknak egyszerűen csak rá kellett hangolódni. Micsoda húzás ez? Kellenek néha az ilyen kis flick-flangok? Na, 103.9 Rock FM? Hát akkor zenéjünk!

0: 93.9 Rock FM.
1: Hírek, információk, aztán majd egy kis Pink Floyd nosztalgia. No, meg zenélünk. Jön a Red Hot Chili Peppers és Bruce Springsteen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Három tudósé az orvosi Nobel-díj. Ezernyi madarat figyeltek meg. Tovább apad a velencei tó. A mikrofonnál Gál Ildikó. Az optogenetika úttörői vehetik át az orvosi élettani Nobel-díjat idén. Három tudós kapja az elismerést. Ez a tudományterület lényegében fénykapcsolót ad a kutatóknak az idegsejtekhez. A bizottság szerint Peter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Karl Deisseros amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják majd át Stockholmban. A Nobel hét további kategóriájának nyerteseit a következő napokban teszik közzé. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta Rádióknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az itt vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
1: Seregélyekből, darvakból és nyári ludakból látták a legtöbbet idehaza az európai madár megfigyelő napokon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata október első hétvégéjén csaknem 629 ezer példányt számolt össze, ezzel a harmadik helyet szerezve meg a nemzetközi mezőnyben. Hazánk két első helyezést is elért, nálunk volt a legtöbb helyszín, illetve résztvevő. A programba 28 ország megfigyelői kapcsolódtak be. 4 cm-re apadt a velencei tó. Az agárdi vízmérce ennyit mutatott, miközben a tó vízgyűjtőjére szeptemberben a sok évi átlag csupán harmada 17 mm csapadék hullott, és a következő napokban sem várható jelentős eső. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, a vízmérce értéke nem azonos a tó tényleges vízmélységével. A vízfelület jelenleg csak nem 13 négyzetkilométer, miközben a horgászok szerint az elmúlt hetekben kisebb halpusztulások is előfordultak. Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, 1971-et írunk. Már nem ma, hanem akkor, amikor a történet szól. A Pink Floyd e napon adta ki a kritikusok által is nagyra tartott Atom Heart Mother albumát az USA-ban. Ezzel párhuzamosan pedig egy észak-amerikai turnéra indultak, amely azért volt érdekes, mert a progresszív rock legkülönlegesebb vizuális és hanghatásait mutatták be a tengeren túli közönségnek. Amikor a lemez elkészült, a banda nem akart semmilyen mélyen szántó pszichedelikus grafikát, megkérték a legendás designer csapatot, hogy készítsen valami teljesen hétköznapi unalmas képet. Így Torgerson, az illetékes, kiment egy mezőre, és lefotózott egy Lulubel 3 nevű freeze tehenet. Az album borítójára sem a zenekar neve, sem a lemez címe nem került fel, csak a tehén. A kiadó totális őrültségnek tartotta, de a húzás bejött, a provokatívan minimalista borító ugyanis annyira felkeltette a figyelmet, hogy basszus, ez egy tehén. Az album a zenekar történetében először első helyezett lett a brit listákon. Egyébként a címadó 23 perces monstrum egy monumentális darab, amelyet a stúdióban egy 20 fős fúvós zenekarral és kórussal rögzítették. Egyébként ez a klasszikus felállás iránti vonzalom később is megmaradt a turnén is. A gond csak az volt, hogy a helyi nagyzenekarok zenészei sokszor képtelenek voltak leolvasni a Pink Floyd avantgard kottáit. Ráadásul a komoly zenészek ugye felháborodtak a rockzene elképesztő hangerősségén. A turné egyébként feltarthatatlanul drága is lett, de a legfurcsább vadhajtás az az volt, amikor a neves francia koreográfus Roland Petit felkérte a zenekart, hogy készítsenek egy közös rockbalett előadást. A Pink Floyd tagjai élőben zenéltek a színpadon, miközben klasszikus balett táncosok piruetteztek körülöttük. A zenekar hamar megunta a dolgot, mert túlságosan meregnek találták a struktúrát, de a fellépésekről készült felvételek egyébként a mai napig a rocktörténelem legbizarabb pillanatai közé tartoznak. Úgyhogy ilyen volt a Pink Floyd kalandozása a 70-es évek elején. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, köszönet!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárás Kőbányán, Bihari utcában, a Kőbányai út előtt. Útszűkület a 13. kerületben, még mindig a Pannonia utcában, de a Gogol utcában is. Korlátozások az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, és félpályás lezárás a második kerületben, a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca közelében. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Új lehetőség a megváltozott munkaképességűeknek. Öregedő autók járják az utakat, bomba került elő Vecsésen. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember kap segítséget. A kormány 82 milliárd forintot biztosít a foglalkoztatásukra. Országszerte több mint 1200 telephelyen, több mint 3500 akkreditált munkáltatónál teszi lehetővé a forrást. A programmal párhuzamosan felülvizsgálják a támogatási rendszert is, hogy az rugalmasabb legyen, nagyobb hangsúlyt helyezve a készségfejlesztésre, képzésre és átképzésre. Minden hatodik járművel gond van. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet és a kormányhivatalok szeptemberi ellenőrzésén vizsgált csaknem 700 személyautó 85%-a, a könnyű tehergépjárművek 88%, a 3,5 tonna feletti teherautók 88%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolható járművek közül nagyjából 80-at műszaki vizsgálatra, 50-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A kocsik átlag életkora meghaladta 16 évet. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgálat, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására.
1: Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak az új kötetekre. Ennyien látogattak ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpon tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta az érdeklődőket. Második világháborús német romboló bombára bukkantak Vecsés külterületén. A 250 kilós szerkezetet egy építkezésnél találták. Ugyanitt előkerült egy szintén német 50 kilogrammos bomba is. Az eszközöket óvatosan kiemelték, és a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol megsemmisítik azokat. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelescinema.hu-n.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Pihenj egy kicsit.
6: Gondolkodj pozitívan.
5: Menj el sétálni, szedd össze magad.
7: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
10: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évi Autó kölcsönző.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Tízezrével cserélik a zöld rendszámokat. Újabb razzia az utakon. Támogatják a kisgyermeknevelőket. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöld rendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 ezret. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormány ablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
12: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
11: Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt. Hát bizony, most már kedd van, és csodálatos idő van a mai napon is, igazi vénasszonyok nyara, igazi indián nyár, ki mit szeret. Én azt szeretem, hogyha a legjobb rockzenékkel vagyunk ilyenkor is, meg szerintem azért ebben nagyon nagy az egyetértés közöttünk, úgyhogy hát nem is protestál senki. www.rockradio.hu, itt is lehet bennünket hallgatni, online streamen, ha valaki mondjuk elutazna, akár külföldre is. Egy jó internet, és mi ott is ott vagyunk, és ott van az Aerosmith is, akiknek egyik legismertebb dala érkezik, a Dream On, amely 1973-ban jelent meg a zenekar bemutatkozó albumán, de a története sokkal korábban kezdődött, mert Steven Tyler mindössze 3 éves volt, amikor édesapja zongorája alatt fekve hallgatta, hogy a klasszikus zenész apa játszik. Később azt mondta, hogy ezekből a gyerekkori élményekből született a Dream On akkor menete, a dal zenei alapját pedig még az Aerosmith megalakulása előtt megírta. Ehhez képest ez egyik legnagyobb sikerük. Aerosmith, Dream On.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, ma azt mondja, itt van a Def Leppard, akiknek 2026-os hírei közé tartozik a folyamatos világkörüli turnéjuk bővítése, az ősszel induló amerikai és latin-amerikai koncertek, valamint a friss kiadványok. A zenekar 2026-ban is aktívan turnézott. A téli Las Vegas-i rezidencia és a tavaszi indiai koncertsorozat után nyáron európai és Egyesült Királyságbéli arena koncerteket adtak az Extreme együttes társaságában. Ősszel sem tétlenkednek. Október 15-én kezdődik az őszi turnékör a floridai Hollywoodban, és november 8-án zárulnak Santiago de Chile-ben. Hát szerintem van dolguk a fiúknak, azért elég, de amíg ezt bonyolítják, mi meghallgatjuk egyik legnagyobb slágerüket, mégpedig a Hysteria című albumról, amelyet 1987-ben dobtak piacra. Addigra a korong már 4 éve készült, és hát éppen kezdtek kifutni az időből, amikor is létrejött ez a dal is, és többek között ennek köszönhetően a Hysteria minden idők egyik legnagyobb példányszámban eladott albumává vált. Ez a Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

103.9 Rock FM. Na hát 8 év után végre új stúdió albumra készül a U2, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Ez a forgatás azonban kis ilyen félbeszakadt, mert egy hatalmas vihar miatt leállt az áramfejlesztő, a munka megakadt, a helyzetet pedig egy helyi lakó mentette meg, aki felajánlotta a erkélyét a zenekarnak. Bono és társai innen folytatták a minikoncertet, és a rajongókkal együtt énekelték a Vertigo és a Desire refrénjeit, amíg újraindult a forgatás. A Street of Dreams hangzásában ismét a klasszikus stadionokat megtöltő U2-t idézi, és The Edge jellegzetes gitárjátéka áll a középpontban, Bono pedig a angol és spanyol nyelven énekel a dalban. Külön öröm a rajongóknak, hogy a klipben újra feltűnik Larry Mullen Jr., aki a hátműtétje miatt hagyta ki Las Vegas-i Sphere koncertjeiket, így ez egyfajta visszatérésnek is tekinthető. Az album várhatóan idén még megérkezik, és ez lesz a U2 első teljesen új stúdiólemeze, a 2017-es Songs of Experience óta. Ez a U2 és a Sweetest Thing.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, bizony ez már a második napja a hétnek, hát elindultunk, aztán utána menetelünk tovább, ilyen csodálatos indián nyárban, mint ez, vagy vénasszonyok nyara, hát kinek mi tetszik jobban, mindegy is, egy a lényeg, hogy ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, hát kérem tisztelettel belecsapunk a lecsóba egy jó www.rockradio.hu-val is, mert ott online streamen is lehet bennünket hallgatni, és egy jó Accept-tel is, akik ugye idén 50 évesek, fél évszázadosak, és a német legenda egy nagyszobású 24 állomásos turnéval járja be a kontinenst, amely december 6-án Budapestet is eléri, tehát óriás öröm, hogy ők nálunk fellépnek, és a jubileum alkalmából nem csak turnéra indulnak, hanem egy különleges kiadvánnyal is készülnek, az ünnepi albumon újra felvett Accept klasszikusok szerepelnek majd, ráadásul több vendégzenész közreműködésével, így a régi kedvencek új köntösben szólalnak meg. Itt az Accept és a Balls to the Wall.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM és Nirvana, azt mondja, 1991-ben a Nirvana Nevermind című albuma fenekestől felforgatta a rockzenét, a lemez egyik legérdekesebb dala pedig az In Bloom, amelynek szövegében Kurt Cobain éppen a saját közönségének egy részét figurázta ki, azokat a rajongókat, akik lelkesen énekelték a dalokat, de egyáltalán nem értették az üzenetüket, és a történet iróniája, hogy az In Bloom olyan fülbemászóra sikerült, hogy végül milliók énekelték együtt a refrénjét. A stúdióban egyébként Butch Vig producernek trükköznie kellett, hogy Cobain hajlandó legyen többször felénekelni ugyanazt a részt, többek között azzal győzködte, hogy John Lennon is alkalmazott hasonló technikát. A dalhoz készült fekete-fehér klipben a Nirvana az 1960-as évek jól nevelt tévés zenekarait parodizálta, majd a végén természetesen szétverték a díszletet és a hangszereket. A videó 1993-ban MTV Video Music Awards díjat nyert. Kurt Cobainnek sikerült egy olyan slágert írnia a felszínes rajongásról, amelyet aztán azok is boldogan énekeltek, akikről a dal szólt. Nirvana,

103.9 Rock FM, és folytatja a Third Eye Blind meg a Semi-Charmed Life, amely 1997-ben jelent meg az együttes bemutatkozó albumának első kislemezeként, és rögtön hatalmas sláger lett. Amerikában a Billboard 600 negyedik helyig jutott, vezette a Modern Rock Tracks és a Mainstream Top 40-es listát is, később pedig négyszeres platina lemez lett. Első hallásra egyébként egy tökéletes napsütéses 90-es évekbeli pop-rock dalnak tűnik, csak hogy a szöveg miatt egyáltalán nem az. Stephen Jenkins ugyanis részben a kristálymet függőségről írta, miután egy Primus koncerten látta, hogy a barátai drogoznak, tudatosan akarta az ellentmondást, hogy a zene fényes, könnyed és szinte euforikus legyen, miközben a történet valójában a függőségről, a szétesésről és a bizonytalanságról szól. Jenkins szerint pontosan ezt akarta megfogni, elsőre egy csillogó, energikus érzést, miközben a háttérben ott van a frusztráció és az önpusztítás. Jöjjön a Third Eye Blind és a Semi-Charmed Life.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
2: Én? Letúj profilkép.
1: Az Óbudai szigeten?
2: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
1: Aurabay.hu.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfümkínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
7: Belépőddel Ótis Mercit nyerhetsz! 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok! Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban!
8: Autódaru, Kósvéber!
9: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
10: Pihenj egy kicsit.
11: Gondolkodj pozitívan.
10: Menjen sétálni, szedd össze magad.
12: Az enyhe depresszió nem akarat erő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
13: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncz fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, bizony-bizony, már kedd van, ez a hét is nagyon gyorsan megy, hatodik napját tapossuk októbernek, és csodálatos az időnk, de egy igazi vénasszonyok, illetve indián nyár van. Hát most azt tudom mondani, hogy ilyenkor a legjobb együtt hallgatni a legjobb rockzenéket, de hát nem, az mindig jó, tehát helyesbétek, az mindig jó, még akár online streamen is el lehet bennünket érni, www.rockradio.hu. Aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, hát már délután van egyébként, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes kedd délután, és Queen, Bohemian Rhapsody, a zenekarnak 1975-ben jelent meg az A Night at the Opera című negyedik lemeze, és az annak az egyik legnagyobb slágere, minden idők egyik legismertebb rock klasszikusa, tehát ez egy monumentális 6 perces tétel, de szerintem amikor az ember hallgatja, akkor soha nem az vetődik fel benne, hogy miért ilyen hosszú, hanem az, hogy miért csak eddig tartott, nem? Ez a Queen és a Bohemian Rhapsody.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na azt mondja Faith No More, amelynek egy korábbi formája már 1979-ben létezett, még kereken 10 évet kellett várniuk, mire új énekesük Mike Patton belépésével megtörténhetett az a bizonyos várva várt áttörés. Az új frontember hát akkor volt új, ugye 1989-ben, mindössze 2 hét alatt megírta azoknak a daloknak a szövegét, amelyek később a The Real Thing című új lemezünk anyagának alapját adták. Ezek egyike volt az Epic című szám is, amely egy csapásra igazi MTV sztárrá tette a csapatot, annak ellenére, hogy az állatvédők élesen támadták a zenekart, mivel egy vízből kiugró halat úgy ábrázol, mintha éppen fuldokolna. Az interjúban a banda vízből több különböző sztorival is előállt a szóban forgó hallal kapcsolatban. Az egyik verzió szerint valójában Björktől lopták el egy házi buliból, de egy olyan változat is előkerült, miszerint Roddy Bottom kapta az énekesnőtől egy versfelolvasó est után. A banda szürrealitása nem csak humorukban és a videóklip vizualitásában, de zenéjében és szövegében is tükröződött, az pedig, hogy olyan elemeket csempésztek a rockzenébe, mint a funk és a rap egy teljesen új, modern oldaláról közelítették meg ezt a műfajt, úgyhogy ez a dal epic.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

99 Rock FM azt írja az Útinform, hogy az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédőfal építés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszűkület lassítja a közlekedést. A 2-es főúton Rétság térségében az 55-ös kilométernél ideiglenes kapubehajtót építenek ki, a munkaterület mellett útszűkületre is 40 km/órás sebességkorlátozásra kell számítani. A 11-es úton Visegrád és Dunabogdány között a 39-es kilométernél egy busz megálló utasvároját építi, a munkaterület mellett útszűkületre kell számítani, és Esztergom-Szamárhegy térségében a 11-es főúton a 61-es és a 62-es kilométer között a vízelvezető rendszert újítják fel, útszűkület mellett jelzőrös irányítással halad a forgalom. +36 29 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már itt is van a Huey Lewis and the News és a The Power of Love.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, amely már délután folytatódott, 13 óra is elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes kedd délután, és ugye csak annyit kell mondanom, hogy fantasztikus az időnk, hogy maradjon ez még egészen akár október végéig, de maradhat nyugodtan november végéig is, tehát mi egyáltalán nem fogunk protestálni ez ellen, és online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha otthon van, jó utat, ha otthon pézik, akkor jó pihit. Az Aerosmith érkezik, mégpedig 1994-es dalával, amelynek az a címe, hogy Crazy. Ugye ez a dal a Get a Grip című albumra került, és egy Grammy-díjat is hozott az Aerosmithnek, a videoklipje pedig igazán nagyon-nagyon emlékezetes. Alicia Silverstone és Steven Tyler akkor mindössze 16 éves lánya szerepelnek benne, Liv Tyler, ugye? Két iskolából meglógó lányt alakítanak, akik egy fekete Ford Mustanggal indulnak vad kalandozásra. Érdekesség, hogy Liv Tylernek ez volt az első színészi szereplése, és egy sampon reklámban figyeltek fel rá. Hát szép haja van egyébként. Aerosmith, Crazy. Yeah, you know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

103.9 Rock FM, és a Bon Jovi érkezik. Ugye a frontembernek, John Bon Jovinak 4 évvel ezelőtt hangszálműtéten kellett átesnie ahhoz, hogy folytatni tudja az éneklést, és sikerült, folytatta. Kiadták Forever című albumukat, és egy turnéra indultak. Nem volt nagy ez a turné, azért ezt hozzá kell tenni, néhány fellépésből állt. Viszont amikor befejezték ezeket a fellépéseket, akkor John Bon Jovi bejelentette, hogy 2027-es turnéjukat szervezik, úgyhogy hát nagyon-nagyon reméljük, hogy ide is eljutnak. Egyelőre még sem dátumokkal nem jelentkeztek, sem pedig helyszínekkel. Nyilván azonnal fogjuk mondani, hogyha ezek már meglesznek. Ez azért is nagyon nagy örömhír, mert hogy ugye 2022-ben még egyáltalán nem volt az biztos, hogy John Bon Jovi újra tud énekelni, mert a hangszalai sorvadni kezdtek, később pedig elmondta, hogy különösen nehéz volt ezt elfogadnia, mert képzett énekesként mindig vigyázott a hangjára, és nem valamiféle életmódbéli túlzás okozta a problémát, de ezen a problémán már hál' Istennek túl vagyunk, és hát nagyon reméljük, hogy esetleg ide is eljönnek Magyarországra. Ez a Bon Jovi és a Living on a Prayer.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM azt írja az útinform, hogy az M3-as autópályán Gödöllő térségében a leállósávot aszfaltozzák a 32-es és a 37-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon. Mindkét sávot leszűkítették és a sebességet jelentősen korlátozták. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható. Az M7-esen új terelés épült ki a hétvégén a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél nem megszokásból kell vezetni, lassítani kell, hogy a külső sávokra kisorolás időben meg tudjon történni. Főleg a reggeli csúcsforgalmi időszakban lehet számítani az új forgalmi helyzet miatt lassabb haladásra, torlódásra. Plusz 36 20 99 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és jöjjön, aminek jönnie kell, hát nyilván valami egészen fantasztikus, ők nem más, mint az Alice in Chains és a Wood.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év cseregarancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
7: Benzingőzajongók! Október 10 Neon Nights! Start délután 3-kor! Október 11 Monster World Drift Day! Start 10-kor! Helyszín Tököli repülőtér! Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége!
8: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
9: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
10: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
12: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autókölcsönző.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM. Na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, és már kedden délután vagyunk, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes kedd délutánt, az idő az fantasztikus, reméljük ilyen marad még november végéig, és hát mi pedig elpesgünk itt a legjobb rockzenékkel, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha esetleg otthon pihizik már, vagy még, akkor jó pihit, online streamen is lehet bennünket hallgatni, tehát bárhol vagyunk a világon, egy jó internet, és akkor bepötyögjük, hogy www.rockradio.hu, és ott vagyunk, és ott van a Queen együttes is, mégpedig a The Show Must Go On című dallal, a zenekar utolsó, még Freddie Mercury életében megjelent Innuendo című 1991-es nagylemezének legikonikusabb tétele, a zenekar és Freddie vélt vagy valós búcsúdala. Na, a Freddie Mercury egészségi állapota ekkor már a HIV AIDS betegség miatt válságos volt, a csodával határos módon élete egyik legnagyszerűbb teljesítményét nyújtotta a dal rögzítése közben. Hát ezt most mindjárt ellenőrizzük. Ez a Queen és a The Show Must Go On.

103.9 Rock FM, hát akkor szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödhet a déli délkeleti szél, a minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Hát akkor ennyi, de azért én még mindig örülök ennek a 22-27 foknak, szerintem még rajtam kívül egy páran vannak így, és a Quiet Riotnak is örülünk, ez a Metal Health.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Császárok Vilász Rock FM. Na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel. Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig mindenkit várok holnap is nagy-nagy szeretettel és egy fantasztikus szerdai Rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét, jó vérasszonyok nyarát vagy indián nyarat, ugye kinek mi. Csizinszki Éva vagyok, ők az AC/DC és a TNT.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és élet, esetleg éjfélig, vagy azután? Hát amikor nem süt a nap, akkor nincs ennyire jó idő. Kellemes délutánt, Klavancse Krisztián vagyok, elképesztően jó idő van. Sajnos csütörtök péntek körül ennek a tomboló októberi nyárnak vége van. Na de akkor sem kell még teljesen leírni az időjárást, csak olyan más lesz. Ozzy Osbourne és a No More Tears most 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint új terelést építenek ki az M5-ös autópályán Röszke felé Úcsa térségében. A 20-as kilométernél a forgalmat a Gyáli csomópont gyűjtő ágára terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább az autók a leállósávon. A munkavégzés miatt 1-2 kilométeres a kialakult dugó. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Balaton felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolat felújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Budapesten belül lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. Lezárják az Erzsébet híd Attila úti lehajtóját ma 20 órától másnap hajnalig, és lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál ma este 8 órától holnap hajnali 5-ig. Illetve félpályás lezárás van a 19. kerületben a Vakbottyán utcában ma 18 órától nagyjából egy napig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

93.9 Rock FM skandináv éjszakák, és előtte szuper szerelmes dal a 80-as évekből. Lehet, hogy a kettő összefügg, bár nagyon szigorúan a kettőnek egymáshoz semmi köze. Charlie és a 90-es évek munkássága, és az REO Speedwagon és a 85-ös amerikai listavezető dal Can't Fight This Feeling. Mielőtt teljesen érzelmesek lennénk, menjünk a Metallicával és a munkássággal, ami a rajongók bevallása szerint is trash metal volt a 80-as években, ráadásul a rajongók bevallása szerint zseniális és szenzációs volt szinte minden, amit a Metallica csinált. Meg aztán a megosztó vélemények a 90-es évek elején, hogy a Metallica belépett a mainstreambe, ezzel a trash metal rajongókat részint elveszítette, de a másik oldalon meg több millió rajongót szerzett ilyen és ehhez hasonló felvételekkel, mint ez is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

stupid. 103.9 Rock FM, Alice Cooper az elmúlt percekben a keddi rock délutánban, és a Hey Stupid erős kezdés 16 óra után, már csak azért is, mert hogy igaz rá a mondás, hogy jön, lát és győz. Ha zenekarral jön, akkor jönnek, látnak, győznek, de a rajongók azért tudják, hogy ez nem minden évben van így, vagyis hogy most megint várni kellett rá jó sokáig, hogy egyáltalán eljöjjenek, és aztán szeptemberben mégiscsak volt az a koncert, ami néhány évvel ezelőtt meghiúsult, viszont Alice Cooper egyáltalán egy percig nem csinált ebből gondot, beült az akkor éppen zajló Guns N' Roses koncertre Budapesten. Ha már a sajátja nincs, akkor legyen ez. Egyébként nem biztos, hogy szerencsés volt a két koncertet egyszerre egy időre tervezni, de akik tervezték, különböző dátum összecsengések miatt úgy gondolták, hogy aki egyébként az egyikre kíváncsi, az biztosan nem megy el a másikra, aki meg a másikra kíváncsi, az meg nem megy el az egyikre. Na de Alice Cooper meg pont a Guns-ra volt kíváncsi, ha már a sajátja nincs. Így aztán lehet, hogy minden egészen jól sikerült. És akkor azt hiszem, hogy az a dátum volt, amikor még valami foci meccs is volt Budapesten, és akkor lezárták a fél várost, vagy ha nem is zárták le, de még közlekedni se lehetett. Jó kezek! Nagyszabású rockkoncert meccsel vegyítve, mondjuk a nem tudom milyen hétköznap délutánba. Tétre helyre befutóra. Kellemes délutánt kívánok, útinform legfrissebb, új terelést építenek ki az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsa térségében. A 20-as kilométernél a forgalmat a Gyáli csomópont gyűjtőágára terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább az autók a leállósávon. A munkavégzés miatt 1-2 kilométeres a kialakult állandó dugó. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Rock FM hallgatóktól Budapestről olyanokat tudok, hogy műszaki hibás jármű van jelenleg a Szent István körúton, de hogy egészen pontosan hol és arccal merre, azt nem sikerült megtudnom. További figyelmet követel, hogy lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé. Lezárják az Erzsébet híd Attila úti lehajtóját ma 20 órától másnap hajnalig, és lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig, de félpályás lezárás is van a 19. kerületben a Vakbottyán utcában. Ez ma 18 órakor kezdődik, és nagyjából egy napig tart. LGT a Rock FM-en most a kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

szerepel a top 3-ban, de még a top 5-ben sem a felsorolásban, pedig ez is 88-as, és a Bon Jovi egyik legmeghatározóbb balladája, amely az ikonikus New Jersey albumon jelent meg. És a dalhoz készült fekete-fehér videóklipet annak idején az MTV először letiltotta a túl füllett érzéki jelenetek miatt, de a szerkesztés után a csatorna egyik legtöbbet játszott klipje lett. Ne felejtsük el, hogy 80-as évek mire mentek volna a pop-rock együttesek abban az egy évtizedben, minimum abban az egy évtizedben. Omega és a Petroleum Lámpa a keddi rock délutánban a zenei folytatás 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. Lezárják az Erzsébet híd Attila úti lehajtóját ma 20 órától holnap 4:30-ig, és lezárják a Gubacsi útat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Félpályás lezárás van a 19. kerületben a Vakbottyán utcában ma 18 órától, nagyjából egy napig 24 órán keresztül. Útszűkület van az Állatkerti körúton és a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, további sávlezárások még a főváros a második kerületben a Szépvölgyi úton, a 14. kerületben a Stefánia úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton és a második kerületben a Pasaréti úton. Itt lezárás van továbbra is a Ditró utcában. Időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, félpályás lezárások a 13. kerületben az Esztergomi úton és a második kerületben a Pasaréti úton. Lezárások még a 13. kerületben a Raoul Wallenberg utcában és a 18. kerületben a Nap utcában, és továbbra és korlátozások vannak az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: fejtést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen, nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen, nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
3: Igen, nordart.hu.
2: Rendeljünk.
3: Igen, nordart.hu.
4: Benzingőzajongók. Október 10 Neon Nights. Start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day. Start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
5: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás.

0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, legfrissebbek az Iron Maidennel kapcsolatban. Szerintem mindenki tudja, hogy Budapestet megint világgá kürtölték, mert hogy májusban itt kezdték el a koncertsorozatot 2026-ban, és 2027-re bejelentették, hogy nem is szeretnének turnézni, mert hogy akkora világkörüli turnét csaptak, hogy még mindig nincs vége. Yokohamában fejezik be ezekben a hetekben, Japánban azt a bizonyos sorozatot, ami Budapesten kezdődött Magyarországon. Nem is rossz a párhuzam. Egyébként Szlovákiában is voltak az elmúlt hónapokban, Görögország, Bulgária, Románia, Németország, Hollandia, Olaszország, Franciaország és Portugália mind-mind az európai turné színhelyei voltak. Na de mindez hol kezdődött? Nálunk kezdődött. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Az Útinfontól olyan híreim vannak, hogy az M0-ás autó déli szektorán Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon baleset történt, de a 20-as kilométernél megszűnt a korlátozás, az 5 kilométeres torlódás feloszlóban van. Rock FM hallgatóktól pedig olyanokat tudok, hogy van egy baleset a 12. kerületben a Kékgolyó utcában, illetve még mindig műszaki hibás jármű van a Szent István körúton Tétrehelyre befutóra. Nem tudom, hogy ott mi történik, de még mindig nem sikerült se megjavítani, se eltolni onnan. További lezárások még a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton, a Móricz-Zsigmond körtér felé. Lezárják ma az Erzsébet híd Attila úti lehajtóját 20 órától hajnalig, illetve lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: 3 9 Rock FM, Van Halen és a Panama, bár ez már a 80-as évek terméke. Emlékszik még valaki, hogy mivel kezdett az amerikai hard rock heavy metal együttes? Nem, nem az Ain't Talkin' About Love-val, bár nagyon sokan ezt a dalt keresik a 70-es évek végéről, mint igazi ütős, karriert megalapozó Van Halen sláger. De a You Really Got Me feldolgozásával kezdtek, mert hogy ez eredetileg ugye Kings dal, és heavy metal lett belőle. Legalábbis ahogy Eddie Van Halen és a csapat gondolta, aztán olyanok, mint a Running With The Devil, és csak utána jön 1978-ban az Ain't Talkin' About Love. A 70-es évek végesen múlik el nyomtalanul a Van Halen életében, de valahogy a 80-as évek tomboló vagy kezdődő hard rock heavy metal korszakában jön össze nekik minden. Először is az 1984-es albummal, amiről világsláger lesz a Jump, és még kiadnak olyanokat, mint az I'll Wait, vagy az imént hallott Panama, a Hot for the Teacher, és aztán énekes cserélnek, és Sammy Hagarral szerintem a 80-as évek közepétől sokkal nagyobb karriert futnak be, mint David Lee Roth-tal bármikor. De ez már egy egészen másik történet. Keddi rock délután a Rock FM-en, ők a Republik, ez a Szeretni Valakit Valamiért.
1: Hogy

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: Rockközlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé. Lezárják az Erzsébet híd Attila úti lehajtóját ma 20 órától holnap 4:30-ig, és lezárják a Gubacsi útat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Félpályás lezárás van a 19. kerületben a Vakbottyán utcában ma 18 órától, nagyjából egy napig 24 órán keresztül. Útszűkület van az Állatkerti körúton és a 9. kerületben a Vágóhíd utcában. További sávlezárások még a fővárosban, a második kerületben a Szépföldi úton, a 14. kerületben a Stefánia úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton és a második kerületben a Pasaréti úton. Itt lezárás van továbbra is a Ditró utcában. Időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, félpályás lezárások a 13. kerületben az Esztergomi úton és a második kerületben a Pasaréti úton. Lezárások még a 13. kerületben a Raoul Wallenberg utcában és a 18. kerületben a Nap utcában, és továbbra és korlátozások vannak az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
4: Halló? Én, Letúj profilkép.
2: Az Óbudai szigeten?
4: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
2: Aurabay.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a Cordia.hu-n.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM, a gyönyörű időjárásnak egy hideg front pénteken véget vet, előtte már csütörtökön jöhet a csapadék és a csúf felhők, no meg szél is. Egyébként pont ez a csütörtök, amikor 24-25 foknál még mindig nem lesz kevesebb, de láthatóan és érezhetően picit elromlik pont a hétvégére az időjárás, de aztán meg megjavult, teszem hozzá gyorsan, mielőtt mindenki azt gondolná, hogy az októberi nyárnak vagy az októberi jó időnek vége van. Átmenetileg igen, de hosszú távon meg nem. Hajnali hőmérsékletek 7-9 ezekben a napokban, és a napközbeni csúcsok 24-25 fok rengeteg napsütéssel, de már csak csütörtökig, és aztán feljebb megy a hajnali hőmérséklet is 11-13 fokra, hogy a napközbeni meg a 24 fokos csütörtökből lecsökkenjen 17 fokra pénteken. Ez egy közeledő hidegfrontnak köszönhető, ahogy mondtam már, a hidegfront elintézi a pénteket, de aztán javul az időjárás szombatra és vasárnapra, sok lesz a felhő, kevesebb jóval a napsütés, és aztán a hétvégi hőmérsékletek is megállnak 18-19 fok körül, ami nem is olyan rossz.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Az 3-9 Rock FM, Bryan Adams Mania decemberben Magyarországon, mert hogy megint jön koncertezni. Hónapok óta mondjuk, tehát igazából a koncert ténye annyira már nem meglepő, hogy milyen slágerek lesznek a repertoárban. Na azt mindenki várja, van miből választani. 80-as évek szuper slágerei, szuper klasszikusai, a 90-es évek odaverő slágerei, az Everything I Do It For You-tól kezdve a Do I Have To Say The Words-ig, és ezen kívül Thought I Died And Gone To Heaven, vagyis azt gondoltam, hogy meghal. És Magyarországba kerültem. Bryan Adams 1985-ben vezette először az amerikai slágerlistát szintén egy balladával. Ezzel.

0: Rock közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé. Lezárják az Erzsébet híd Attila úti lehajtóját ma 20 órától holnap 4:30-ig, és lezárják a Gubacsi útat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Félpályás lezárás van a 19. kerületben a Vakbottyán utcában ma 18 órától, nagyjából egy napig 24 órán keresztül. Útszűkület van az Állatkerti körúton és a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, további sávlezárások még a főváros a 2. kerületben a Szépvölgyi úton, a 14. kerületben a Stefánia úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton és a 2. kerületben a Pasaréti úton. Itt lezárás van továbbra is a Ditró utcában. Időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, félpályás lezárások a 13. kerületben az Esztergomi úton és a 2. kerületben a Pasaréti úton. Lezárások még a 13. kerületben a Raoul Wallenberg utcában és a 18. kerületben a Nap utcában, és továbbra és korlátozások vannak az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9. Rock FM.

0: Prokk közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. Lezárják az Erzsébet híd Attila úti lehajtóját ma 20 órától holnap 4:30-ig, és lezárják a Gubacsi útat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Félpályás lezárás van a 19. kerületben a Vakbottyán utcában ma 18 órától, nagyjából egy napig 24 órán keresztül. Útszűkület van az Állatkerti körúton és a 9. kerületben a Vágóhíd utcában. További sávlezárások még a fővárosban, a második kerületben a Szépvölgyi úton, a 14. kerületben a Stefánia úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton és a második kerületben a Pasaréti úton. Itt lezárás van továbbra is a Ditró utcában. Időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, félpályás lezárások a 13. kerületben az Esztergomi úton és a második kerületben a Pasaréti úton. Lezárások még a 13. kerületben a Raúl Wallenberg utcában és a 18. kerületben a Nap utcában, és továbbra és korlátozások vannak az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

93.9 Rock FM a gyönyörű időjárásnak egy hideg front pénteken véget vet, előtte már csütörtökön jöhet a csapadék és a csúf felhők, no meg szél is. Egyébként pont ez a csütörtök, amikor 24-25 foknál még mindig nem lesz kevesebb, de láthatóan és érezhetően picit elromlik pont a hétvégére az időjárás, de aztán meg megjavult, teszem hozzá gyorsan, mielőtt mindenki azt gondolná, hogy az októberi nyárnak vagy az októberi jó időnek vége van. Átmenetileg igen, de hosszú távon meg nem. Hajnali hőmérsékletek 7-9 ezekben a napokban, és a napközbeni csúcsok 24-25 fok rengeteg napsütéssel, de már csak csütörtökig, és aztán feljebb megy a hajnali hőmérséklet is 11-13 fokra, hogy a napközbeni meg a 24 fokos csütörtökből lecsökkenjen 17 fokra pénteken. Ez egy közeledő hidegfrontnak köszönhető, ahogy mondtam már, a hidegfront elintézi a pénteket, de aztán javul az időjárás szombatra és vasárnapra, sok lesz a felhő, kevesebb jóval a napsütés, és aztán a hétvégi hőmérsékletek is megállnak 18-19 fok körül, ami nem is olyan rossz.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, Aerosmith, The Other Side, vagyis a másik oldal. A másik oldal az 8 óra után következik. Bűdi Szili, a műsorvezető, keddi Rock the Night egészen éjfélig, ahogy szoktuk. És amit időről időre nagyon sokat mondtam, de újabban már ritkán mondom, Happy Endre reggel 6-kor kinyitja a boltot, napközben Csizi, és aztán hip-hop szerda délután lesz. 3-tól várok sok szeretettel mindenkit a legjobb zenékkel. Klavancsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, itt a Queen búcsúzásul. Mi más, mint a Rock FM Rádió Gaga.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát, és édes befejezésként körtés guavás

0: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

estét, Budapest FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól Tornanádaskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra fül!

1039 Rock FM, szevasztok mindenki, nagy szeretettel köszöntök október 6-án, az év 279. napján. Ez azt jelenti, hogy az évből még 86 nap maradt hátra. A mai névnaposaink Bruno és a Renáta. Október 6-a Magyarországon ugye az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd tisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Ez a nap a magyar történelem egyik legmegrendítőbb emléknapja.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bődi Szilárd, az a Szili, és hát tartsatok velem a mai esti Szilipédiában, mert hogy 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. A megtorlás részeként ugyanazen a napon Pesten Batthyány Lajost is kivégezték. Az aradi tábornokok közül volt, akit kötél által, mások pedig sortűzzel végeztettek ki. A magyar emlékezetben azonban nem egyszerűen történelmi szereplőként maradtak meg, a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat jelképeivé váltak. Október 6-a 2001 óta hivatalosan is nemzeti gyásznap.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

139 Rock FM, gyerekek, nem akárki 63 éves a mai napon, mert hogy ma született Elizabeth Shue, tudjátok ki ő? Na akkor mondom, ő mindig a legendás férfiak barátnőit játszotta el. Például a Karatekölyökben, hát nyilván ugye ő vele jött össze a Karatekölyök, aztán Marty McFly barátnője is ő volt a Visszajövőbe második és harmadik részében, aztán utána lecserélték. A Cocktailban is ő volt a barátnője Tom Cruise-nak, majd a Las Vegas végállomás című filmben is fontos szerepet kapott. Szóval ez utóbbi alakításáért Oscar-díjra is jelölték, később pedig televíziós sorozatokban is szerepel, többek között az NCIS-ben és a Cobra K-ben, vagy Kai, vagy nem tudom, hogy mondják. Egy olyan színésznő, aki a 80-as évek tini filmjeitől egészen a komolyabb drámákig több korszakban is meg tudta mutatni magát, de főleg barátnőként.

103.9 Rock FM, akárhonnan is nézzük, október 6-án két nagyon különböző, de annál érdekesebb rockzenész született. Például az egyik Kevin Cronin, a Reo Speedwagon énekese. 1951-ben látta meg a napvilágot. Hát a zenekar nevéhez olyan slágerek kapcsolódnak, mint a Keep On Loving You, vagy a Take It On The Run. És hát ugyanezen a napon született David Hidalgo, a Los Lobos társalapítója, énekese és gitárosa, aki a rock, a blues és a Tex-Mex és a mexikói zenei hagyományok különleges keverékét hozta létre. Elképesztő, ez a Los Lobos egy ilyen különleges, külön cucc volt mindig is. Na hát, akkor tessék ünnepelni, Isten éltesse őket, nálunk pedig a földkerekség legjobb rockzenei jönnek.

103.9 Rock FM, gyerekek, 1972 az év, amikor a mai nap, ja is a mai nap nagyon fontos, hogy megjelenik a Genesis Foxtrot című albuma. Ez a zenekar egyik fontos korai lemeze. Peter Gabriel, Tony Banks, Phil Collins és Steve Hackett, ja is Mike Rutherford klasszikus korszakából. A lemez legismertebb darabjai között van a Watcher of the Skies és a több mint 23 perces Super Ready. Ez már az a Genesis, amely nem egyszerű rock zenét akart játszani, hanem komplett zenei világokat épített fel. 54 éves albumról beszélünk, és még mindig működik.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, gyerekek, hát magáról a csodáról fogok most nektek beszélni, pontosabban nekem ő a csoda. 1966. október 6-án Londonban lépett először színpadra hivatalosan a Jimi Hendrix Experience klasszikus felállása. Jimi Hendrix, Noel Redding és Mitch Mitchell. Hát gyakorlatilag Hendrix ekkor még viszonylag ismeretlen amerikai gitáros volt Európában, de Chess Chandler, az Animals egykori basszusgitárosa felismerte benne a lehetőséget, és Angliába vitte. Néhány hónappal később már mindenki róla beszélt, és hát a rock történelem egyik legnagyobb gitárosának európai története ezen a napon kezdődött el igazán.

103.9 Rock FM, 1927-ben megyünk vissza ebben a pillanatban, mert hogy október 6-án mutatták be New Yorkban a Jazz Énekes című filmet Al Jolson főszereplésével. A filmet tartják az első olyan egészestés filmnek, amelyben szinkronizált beszéd és ének is hallható. És a hangos film korszaka gyakorlatilag, ami egyébként ugye előre is temetve volt, hatalmas lendületet kapott.

103.9 Rock FM. Gyerekek, Párizs egyik legismertebb épületébe, a Moulin Rouge-ba kalauzolok el titeket, mert hogy 1889. október 6-án nyitotta meg kapuit, és bizony, az első este már zsúfolásig megtelt a hely, amelyet Joseph Oller és Charles Zidler álmodott meg. A vörös szélmalom azóta Párizs egyik legismertebb szimbóluma lett. Egy érdekesség, hogy az eredeti helyen már az első időszakban is hatalmas táncparkett, tükrök, kert és még egy óriási elefánt is várta a közönséget. Hát azóta pedig maga a legenda, a Moulin Rouge.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, mindamellett, hogy október 6-án a mai napon született Tőzsér Árpád, Kossuth díjas magyar költő és műfordító, valamint ezen a napon hunyt el 1977-ben Kormos István költő és műfordító. De a magyar kultúra történetében a mai nap elsősorban az aradi vértanúk emléke miatt különleges. A Nemzeti Gyásznap arra emlékeztet, hogy a történelem nem csak évszámokból és csatákból áll, hanem emberekből, döntésekből és vállalt következményekből is. Ezért október 6-a ma is fontos része a magyar nemzeti emlékezetnek.

103.9 Rock FM, irány a tenger! Hát, hogy szerinted hány méter mélyre jut le egy átlagos trópusi korallzátony rendszere? Tehát a kérdés, hogy hány méter mélyre jut le egy átlagos trópusi korallzátony rendszere? A korallok többsége a felső napfényes rétegben él, de a mélyebb részeken is kialakulhat árnyékzóna, ahol halak és tengeri élőlények élnek. A legszebb zátonyok olyan gazdag biodiverzitással bírnak, hogy a tudósok gyakran a tenger esőerdeinek nevezik őket. Tehát a kérdés, hogy szerinted hány méter mélyre jut le egy átlagos trópusi korallzátony rendszere? Leggyakoribb, hogy általában olyan 40 méter mélyen élnek, de akár 60 méterre is lejuthatnak.

FM 103.9 itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.

the night. Este Pirig. Rock the night. Este 8-tól éjfélig.